Folytatjuk a Jazzy Lexikont. Az olasz Jonathan következik, aki 2015-ben zenész barátaival alakította meg formációját, a Good Premonitions szól majd. Most pedig jön az Ozu Electric, a New Jazz, az elektro és a neo-swing stílus elemei alkotják zenéjüket. Ez a Shim Sham.

0: Jazzy Lexikon.
1: A budai Lövőház utcában található lőház épülete 1885-re készült el német reneszánsz stílusban. Pincéjében két szobát, két konyhát, kamrát, borospincét és raktárt alakítottak ki. A földszinten díszterem, pihenőszoba, játékterem, éttermek, öltözők, töltőterem és egy lövőcsarnok fogadta az akkor már budapesti polgári lövészegylet látogatóit, az arisztokratákat, politikusokat és a művészvilágot is. A budai arisztokrácia ismert találkozóhelye lett. Gróf Andrássy Gyula péntekenként itt látta vendégül a liberális páholyát. A király látogatásokról feljegyezték, hogy egyik alkalommal Erzsébet királyné, azaz Sziszi nyitotta a táncot a bálteremben. Az 1920-as években megépült a fedett terasz, a 30-as években a kastély étterem és kávéház rangos szórakozóhelyé vált. 1932-ben a Raj Dezső tervei alapján kibővített Lövölde épület együttese ebben a formájában állt fenn egészen a II. Világháború végéig.
0: Jazzy Lexikon.

Ti lelki-szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában Hávarga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és Hávarga Mariannal szombat délutánonként 4 órától és hétfőnként este 7 órától a Jazzyn.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. A Máka Family egy nagyméretű francia funk zenekar, amely az amerikai P-funk és a kortárs európai groove hangzás fúzióját hozta el a 80-as évek végén. Energikus többtagos felállásuk a funk, a rap és a soul elemeit vegyíti. Előtte a rock and roll korszak egyik legnépszerűbb énekese, Perry Como következik. Gyerekként a családi Borbély műhelyben dolgozott, aminek rövidesen a tulajdonosa lett. Először vendégeket szórakoztatta dalokkal, majd esküvői zenekarokban énekelt. 21 éves korában már clevelandi jazz együttesek tagja volt. A Papa Loves Mambo szólt tőle. Most pedig a francia pop elektroduo az Amy Strong folytatja, egy relaxációs zenét vettek első slágerük alapjául, azóta pedig több olyan munkájuk született, amiket filmekben is hallhattunk. 1993-as dalukat játsszuk.

akkor vagyunk sikeresek, ha szeretjük, amit csinálunk, és meg is éri csinálni. A Jazzy Business Class műsorában minden hétköznap reggel olyan témákról beszélünk, amelyek segítenek abban, hogy sikeresek legyünk és élvezzük is azt. Műsorvezetőink a legmodernebb üzleti trendekkel és megoldásokkal szolgálnak. Sőt, hozzásegítenek, hogy napra készek legyünk a világ legfontosabb és legaktuálisabb témáiban. Hajtsák le az asztalokat, helyezzék magukat kényelembe, és élvezzék az utazást Business Classon. A karrier, az innováció, a kultúra és az üzleti élmények között, ahol a légiutas kísérők a Jazzy legjobb zenéi. Jazzy. Együtt vagyunk.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont. A Mikaton egy német new jazz zenekar, amely 1999-ben alakult Berlinben. Stílusukra a new jazz, elektronikus zene, house, drum and bass, trip-hop, folk és jazz elemek ötvözése jellemző. 2000

2003-as dalukat játsszuk. Előttük a Brothers Johnson zenél, ami a 70-es évek második felében és a 80-as évek elején érte el a hatalmas sikereket, nagyrészt a legendás producer Quincy Jones mentorálásának köszönhetően. Az igazi áttörést az hozta el számukra, amikor Billy Preston kísérő zenekarába kerültek, a Get the Funk Out of My Face című dalukat játsszuk. Most pedig egy filmzene következik, a 2014-es Whiplash című film betétdala Justin Hurwitz amerikai zeneszerző szerzeménye.

0: Jazzy Lexikon.
1: A nagyszerű színművész Bessenyei Ferenc 2019-ben kapott emléktáblát az 5. kerületi Kálmán Imre utca 10-ben. A ház első emeleti lakását első Kossuth díjjal